amoro so na emme nsuo no nsu nwi nkodru baabi a ehwo eha adwene edro ni din ene agombia capsules o your ba na wo problem otu de ensu e firu ho ba no dɔso buru so wo edro din di agombia capsule ensu e wo ho no wo ye too dry woni be mesia no anya cat wo edro e fre no agombia capsules unu mbia uni problem Obe bi bejari sesia wojari wie ye a wopie ye no ano sabe wono ankasa ekwa ne humu a wotenka ewa ne humu ya na mempese meka bebele ade ne mu ne firi baaye eno ane yedie eno ane yedigi yani eni wiase aka ebe mobo entimi ntoto ho manya nkrofo otan ne mum kokosa chika sachire bonyichefo a empeni se wotena bebuom eho ane firi ntinya fe ne yebeka nyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyeny
wo yo ba wadro e friend agombia capsules enya ye ye bibia yesi oba ne ho aba oba ne ho aba oba we de ne ho ye ne de now me be ma processes enye ma wo ba fam ansana ne ho aba me be hwe agu abonten agombia so ye wo de ye now de asem ya so na tie me oba ne ho aba oba ne ho aba oba ne ho aba oba ho ba senate sai na wo ba ne ho ba na de ne no ba fa mu a e kire se ne ho aba me nua ba I'm talking to women we ya be ma frɛ wo ba bi frɛ wo nua frɛ wo yire frɛ wo mpena what am I say frɛ wo ba bi a wo ne no wo sa na ka kye se e ma be ma bi ni ma bi di nkomo to onu nsu mfa nto ha na wo ntie bi e de no ba fa mu a efrim pempensuo benkum ekwesim pempensuo nifa yesu oba ne ho aba ebiye no ba fem fri fem bedru soro a yesu oba ne ho aba point number 1 se wo ba na mawia so mpo e kwa usia wo ba wo dwom na wo na mawia so a wo kwa fa wo nsa ka ne honam hwe ne honam anwunu onam mawia so no o mfifreti no no odo nsa ka ne ho a ne honam anwunu oba ne bomoden befie edi nsuonwunu buom begu ne ho eseseka ne ho yehumu mmo no odi nsuonwunu gu ne ho obedu mpaanim na ajini bi ba ne tim se wonya wobeye no first stage obose ne ho asase eyeshi oba biara first stage a ohu beba ana wudru mpaanim a oba first stage ohu o temperature e rise oba ne na mawia ma wo de ya so ne nsa hwe wudi ne kodru dem wa take cold bath awie no mumu no so ne ho hwe bo send ho ahyase e ye shi wo yo ba udu mpanim na wu hu se wo temperature o si wu bia ba ba gina wu mu a wadru ye fra na agombia capsules point number 2